Nem tudják még, hogy milyen srác is ez a Feri. Ideje végre a kártyákat kiteríteni.